tak dum kertak kaduma kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kertak tak dum kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha tak dum kertak kaduma kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kertak tak dum kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha tak dum kertak kaduma kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kertak tak dum kertak kadha tak katak dum kertak dha kertak dha tak katak dum kertak dha kertak dha tak katak dum kertak.